azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Október 6-át. Ez egy keddi nap. Ilyen naphoz ebben a hónapban még nem volt szerencsénk. Hát itt az első ezek közül. És 6 óra után 1 perccel már is ketyeg a vekker. A szokásos jó kívánsággal ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, októberük tartalmas. Jó reggelt! Lehet mosolyogni!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Ébresz fel, Wake Me Up, Avicii és Aloe Black dalát hallhattuk, 9 perccel járunk 6 óra után, ma is vannak mínuszok, ma sem nálunk, lehetne mondani, úgy értem a megyén belül igen, de nem itt nálunk, Székelyudvarhelyen. Mínusz 2 Celsius fok van Gyergyalfaluban, ugyanennyit mutat a hőmérő Csíkszeredában. Nem ezek országos szinten a legalacsonyabb hőmérsékletek, hőértékek, Bodzafordulón ott van a legalacsonyabb, a mai reggelen legalábbis mínusz 3 Celsius fokkal indulott a nap. Marosévízen van mínusz 1, itt-ott a hegyekben még találunk ilyen 0-1 Celsius fokos minimumokat, mi pedig itt Székelyudvarhelyen plusz 4 Celsius fokkal indítjuk a napot.

0: reggelt, mindig kézzel csenget. Főszerepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.
1: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

Maradunk fiatalok, hát könnyű mondani, de amúgy lélekben nem annyira nehéz véghez vinni, a testünkkel azonban, hát legfeljebb vigyázunk rá, de fiatalítani nem nagyon tudjuk. Ebben az esetben nem kell hinni a reklámoknak, hogy fiatalít. Nem, karbantartó, oké, vigyáz erre, arra, nem fiatalít, olyan nincs. Arra van a szike, csak hát ideig óráig az lehet megoldás, aztán mi is szoktuk látni másokon az eredményt, hogy hűha, ennyire azért nem kellett volna, inkább vállalni önmagad. De hát ezt mindenki eldönti saját magának. 6 óra 17 perc van, október 6-a, nemzeti gyásznap magyar szempontból természetesen, hiszen az aradi vértanúk kivégzésére emlékezzünk a mai napon. És ma van a takarékos mulatozás napja, vagyis ezen a napon akár azt is ünnepelhetjük, hogy szorakozni nem csak költségesen lehet. Igen, ez így van. Mi azonban ennél ügyesebbek vagyunk. Mi megmutatjuk, hogy úgy is tudunk szorakozni, hogy esetleg nem telik rá annyi, amennyi esetleg kellene. Úgyhogy igen, nemhogy lehet nem költségesen szorakozni, néha így muszáj. Elkerülhetetlen. Inevitable. George Isheros Ramazzottit halljuk. Jó reggelt!

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Nincs kegyelem, No Mercy és Morena, 6 óra 27 perc van. Hát kezdjük egy jó hírrel a napot. Nyilván azok számára, mindenki számára jó hír, aki a magyar válogatottnak szurkol, de hogyha valaki lemaradt a tegnap esti mérkőzésről számára, akkor ez újdonság, remélhetőleg, de mindenképpen jó hír. Ugyanis Ukrajnával játszott a magyar válogatott. Aki követi a Nemzetek Ligáját, azt tudhatja, hogy a magyar válogatott két meccs után csupán egy ponttal és rugott gól nélkül állt a Nemzeti Liga csoportjában, ám Grúzia ellen megtört a jégkerkez Miklós góljával, megszerezte első győzelmét Marco Rossi együttese, és tegnap este következett az ukránok elleni második találkozó. Semleges pályán játszották le a találkozót. Szlovákiában lépett pályára. Nagy szombatban rendezték az Ukrajna-Magyarország mérkőzést. Az első félidőben az ellenfél volt jobb, de a magyar válogatott a szünet után feljavult, és Tóth Milán révén vezetés szerzett. A hajrában az ukránok egyenlítettek, de Csinger Márk azonnal góllal válaszolt, és a mérkőzést a magyar csapat nyerte 2-1-re.
1: Put your hands in the air!

Rain Over Me esőről szólt Mark Anthony dala, lehet számítani esőre, ahogy jön a hétvége, addig azonban még lehet élvezni a kellemes őszi időjárást, még úgy is, hogy reggelente azért nem túl magasak a minimális hőértékek, 3-5 Celsius fokra lehet számítani, 1-2 fokkal melegebb lesz, ahogy jönnek a felhők is, akár 6 Celsius fokkal is indulhat a nap, például csütörtökön vagy pénteken. Napközben pedig a mai napra 22 fokot, holnapra 23-at, csütörtökre már 25 Celsius fokot prognosztizálnak a meteorológusok, de mint mondtam, igen, jönnek az esőfelhők, nézem csütörtökön, csütörtökön talán még megúszszuk szárazon, de pénteken már van 35-40%-nyi esély arra, hogy hújjon odafentről valami, és az esőnek a valószínűsége, bár valamelyes csökken a szombati napra 25-30%-ra, azért még mindig ott lóg a levegőben az eső lába. Az biztos, hogy felhőből lesz több, úgyhogy annyi napsütés a hétvége fele, pénteken, szombaton már nem lesz, mint mondjuk ma, holnap vagy holnap után. Úgyhogy ki kell használni még ezt a szép időt. Napközben akár egy szál pólóban is el lehet indulni a Kossuthon, úgyhogy ne fázzunk, mert hát végül is decemberben is el lehet indulni egy szál pólóban a Kossuthon, csak abban túl sok köszönet nem lesz. Zvet és Moli, Rush!

Magasi Brothers Company, visszajövök. Mondjuk ennek az angol verziója ismertebb, a Terminátor című filmből, szállóige lett belőle, amikor Arnold Schwarzenegger a Terminátor szerepében mondja, hogy visszajövök. I'll be back. Maradva a focinál, nem csak a magyarok léptek pályára, hanem Románia válogatottja is. Bár itt azt lehet hozzátenni, hogy tovább tart a román labdarúgó válogatott vesszőfutása. György Hágyi együttese ezúttal hazai környezetben kapott ki a svédektől a Nemzetek Ligája B csoportjában. Az egyetlen gólt Gyökeres szerezte a 13. percben. Így a Nemzetek Ligája B csoportjába, B ligájába, ha úgy tetszik, csoportgyőztesként feljutó, eredetileg A ligába jutásról álmodozó román válogatott helyzete a legnagyobb jóindulattal is gyászos. 4 meccs után pont nélkül, mínusz 10-es gólkülönbséggel állnak a csoportjuk utolsó helyén. A csoportot egyébként Svédország vezeti 10 ponttal, Bosznia-Hercegovina a második 8 ponttal, miután hazai pályán 1-0-al megverték a lengyeleket, azokat a lengyeleket, akik a román válogatottnak 6 gólt rúgtak. Harmadik Lengyelország 4 ponttal is, mint mondtam utolsó, a román válogatott 0 ponttal 4 mérkőzés után 4 verességgel.

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Shania Twain és Billy Currington Party for Two, vagyis két személyes buli. És egy 3,5 perces dal, ez következik most bónuszjátékként, még mielőtt jönnek a hírek, pontban 7-kor.

0: Leáll a legnagyobb hazai autógyár. A Városházán lesz a mai megemlékezés. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Leáll a termelés október 9-én és 12-én a Dacia Miovényi üzemében a kevés megrendelés miatt. A gyár vezetése szerint a döntést az autópiaci folyamatok, valamint a termelési volumen és a megrendelések összehangolásának szükségessége indokolja. A munkabeszüntetés nem érinti a teljes üzemet, a karosszéria részleg nem fog dolgozni, miközben a cserealkatrész részleg, a logisztika, a záróátvétel, a leltározás és a karbantartás tovább működik. A hazai autóipar árbevétele 20-25%-kal is csökkenhet, ha nem sikerül megállítani a termelékenység visszaesését, amelynek egyik fő okaként a drága energiát említik. A romló termelékenység miatt a Dacia két új modelljének gyártását sem Romániába tervezik, az egyik Szlovéniában, a másik Törökországban készül majd. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni az egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, valamint 2500-nál is több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás szerepel. A döntésre azért is szükség volt, mert az egészségügyi intézmények évek óta jelentős szakemberhiánnyal küzdenek. A Sanitas szakszervezet adatai szerint 372 egészségügyi intézményben több mint 55 ezer álláshely betöltetlen, ami az összes állás több mint 22%-át jelenti. Ma este a Városháza udvarán tartják az aradi 13 vértanúra való megemlékezést, Mire megvirrad címmel. A rendezvényen, leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg a tábornokok utolsó éjszakáját. Közreműködnek Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Talegylet férfikara, zenél a Húzavona népi zenekar, az eseményen beszédet mond Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere és Várnai Szabolcs konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a Székelyudvarhelyi Hargita Kézilabda Klub ma a Báko és Tince otthonában lép pályára. A találkozó ma 16 órakor kezdődik. A Hargita a 8., Báko az 5. helyen áll. Dobogós helyezéseket szereztek a Góbégtekból team sportolói az elmúlt hét végén Gyergyószárhegyen és a Gyergyószentmiklóson rendezett versenyeken. Szárhegyen 3 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Góbék. Férfi egyéniben György Apor diadalmaskodott, a döntőben klubtársát Marek Pokvapot győzte le. Barabási Kingával vegyes párosban is aranyérmet nyert. Gyergyószentmiklóson férfi párosban Györdiák Apor és Nikolán Mitró győztek, vegyes párosban ismét Györdiák és Barabási Kinga nyertek. Ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütésünk lesz, a felmelegedés folyamatos lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Vizinne és vacaciones, 8 és fél perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában. Október 6-a van, említettem, hogy ma van a takarékos mulatozás napja, vagyis, hogy mulatozni olcsón is lehet. Azért el tudom képzelni, hogy a bár tulajdonosok mennyire élvezhetik, amikor 3-4 diák beül egy kocsmába vagy pubba, körbeülnek egy darab kólát, és roppant élvezik egymás társaságát. Na hát ez egy fölöttébb takarékos mulatozás. Bár ha megfigyelték a promóciókat, az üdítőital fogyasztása óriási élményeket szerezhet. Volt az a reklám, amelyben azt mondták, hogy minek Görögországba utazni, mikor idehozzuk neked Görögországot. Illetve annak ízeit egy gyümölcslé formájából. Ugye hát magasról teszünk a turizmusra, minek átmenni a határon, ezentől az anyaországi utazásokat is simán letudhatjuk egy traubiszóda bedobásával például. Hát, hiszi a piszi. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
4: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
3: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
4: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
7: Cserére van szükség. Az állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
6: És beáll! Gól! Fordul az állás!
7: Fordíts az álláson! Állás.ro.
8: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
9: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
10: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
11: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Károly Merald és Liquid Lunch, 7 óra múlt 22 perccel, hamarosan jön a lapszemle. Addig is van egy jó és egy rossz hírem. Kezdem a rosszal. Novemberben jön a világ vége. A jó hír, hogy ezt is túléljük. De mondhatni úgy is, hogy akinek még nagy tervei vannak 2026-ra, már ami megmaradt belőle, annak a rossz hír úgy szól, hogy egy 1960-ban készült tudományos számítás szerint idén november 13-án véget érhet az emberiség története, és ez a dátum, ez péntek 13. Hát ennél jobb dátumot egy világ végéhez már tényleg csak Hollywood tudna kitalálni. A tanulmány szerzői, mert hogy ez nem egy ilyen jóslat, ez tanulmány volt. És annak szerzői nem atomháborút vagy becsapódó aszteroidát jósoltak, hanem a népesség növekedést vizsgálták. Arra jutottak, hogyha az emberiség ugyanolyan ütemben szaporodik tovább, mint ahogy addig, 1960-ig, akkor 2026. november 13-án elérünk egy matematikai végpontot, ahol a népesség gyakorlatilag a végtelen felé tart. A megfogalmazásuk sem volt éppen megnyugtató, azt mondták, idézem, űkonokáink nem fognak éhen halni, halálra préselődnek. És ami az egészben érdekes, hogy a számítás egy ideig meglepően jól működött. A 70-es, 80-as években a modell több népesség előrejelzésnél pontosabbnak bizonyult, ezért nem is söpörték azonnal az asztal alá. Aztán jött a fordulat, a 90-es évek elejétől a világ népessége egyre inkább elmaradt a modell által kijelölt növekedési pályától. A születési ráta ugyanis folyamatosan csökkent, és már a nagyjából a felére esett vissza az 1960-as értéknek. Vagyis a képlet eleinte szépen muzsikált, csak közben az emberiség nem olvasta el a forgatókönyvet. Úgyhogy a novemberi 13-i péntek 13 egyelőre marad sima péntek 13-nak, a világ vége pedig legalábbis ez a matematikai változat érvényes most, várhatóan elmarad. Ergo a november 14-ére tervezett programokat még nem kell lemondani.

Dancing with an Angel énekelt a Solid Bass, másfél perccel járunk fél nyolc után, lapszemlével folytatjuk a Hargita népen mai lapszáma, itt van előttem, úgyhogy át is lapozom, nézzük. Nem talált szabálytalanságot az APA, hamarosan elkezdik a mezőgazdasági támogatások folyósítását. Lezárultak az APA Hargita megyei helyszíni ellenőrzései, a szakemberek 280 gazdálkodó több mint 7200 parcelláját vizsgálták meg, jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, a támogatást igénylő valamennyi területet műholdas rendszerrel is ellenőrizték, az előlegek folyósítása pedig várhatóan az elkövetkező hetekben kezdődik. Szemét! Érvényben lép a remetei lakókra vonatkozó kedvezmény. A felére csökkentett ár ellenére sem lesz olcsóbb a szemétszállítási illeték. Ugye sajátos helyzetbe került Gyergyó remete az egységes megyei hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével, az önkormányzat és Hargita megye tanácsa között kötött szerződés értelmében, azáltal, hogy a település helyet adott a megyei hulladék lerakónak, a helyi lakosoknak az egységes ár felét kell majd fizetniük december 1-től. Ez az ár azonban nem lesz számottevően kevesebb az eddig fizetett összegnél. Tehát ők a felét fizetik, és ez nagyjából ugyanannyit jelent, mint eddig. A logika azt mondja, hogy akkor mi a dupláját fogjuk fizetni, valószínűleg. És kamarazene 6 napon át Székelyudvarhelyen címmel írnak a nagymúltú eseményről, és hogy kortárs hangzásban fog megjelenni. A zene iránti elkötelezettség, a művészi igényesség és a közös zenei élmény jegyében jelenkezik idén is a Székelyudvarhelyi G-Pont Egyesület által szervezett kamarazene fesztivál. Október 7 és 12 között több mint 25 nemzetközi szinten is ismert fellépő hangversenyeire várják a zenekedvelőket, és ez lesz a témánk a mai Vekkerben is, hiszen a főszervező Bihari Loránd érkezik a stúdióba 9 óra után, lesz itt nálunk. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában, most pedig Mennem kell, énekli a 4th Street.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep széke udvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Pizza?
5: Ham!
4: Burger?
5: Ham!
4: Napi menü?
5: Ham!
4: Gyrosz?
5: Ham!
4: Éhes vagy?
5: Ham! Kattalj rá a kajára!
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Hadnagy Viakolor.
9: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet. Betisáról.
11: Reklámot hallotta.
12: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Leáll a legnagyobb hazai autógyár. A Városházán lesz a mai megemlékezés. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Leáll a termelés október 9-én és 12-én a Dacia Miovényi üzemében a kevés megrendelés miatt. A gyár vezetése szerint a döntést az autópiaci folyamatok, valamint a termelési volumen és a megrendelések összehangolásának szükségessége indokolja. A munkabeszüntetés nem érinti a teljes üzemet, a karosszéria részleg nem fog dolgozni, miközben a cserealkat részleg, a logisztika, a záróátvétel, a leltározás és a karbantartás tovább működik. A hazai autóipar árbevétele 20-25%-kal is csökkenhet, ha nem sikerül megállítani a termelékenység visszaesését, amelynek egyik fő okaként a drága energiát említik. A romló termelékenység miatt a Dacia két új modelljének gyártását sem Romániába tervezik, az egyik Szlovéniában, a másik Törökországban készül majd. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni az egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, valamint 2500-nál is több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás szerepel. A döntésre azért is szükség volt, mert az egészségügyi intézmények évek óta jelentős szakemberhiánnyal küzdenek. A Sanitas szakszervezet adatai szerint 372 egészségügyi intézményben több mint 55 ezer álláshely betöltetlen, ami az összes állás több mint 22%-át jelenti. Ma este a Városháza udvarán tartják az aradi 13 vértanúra való megemlékezést, Mire megvirrad címmel. A rendezvényen, leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg a tábornokok utolsó éjszakáját. Közreműködnek Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dal Egylet férfikara, zenél a Húzavona Népi Zenekar, az eseményen beszédet mond Szakács Pál István, székelyudvarhely polgármestere és Várnai Szabolcs konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub ma a Báko és Tince otthonában lép pályára. A találkozó ma 16 órakor kezdődik. A Hargita a 8., Báko az 5. helyen áll. Dobogós helyezéseket szereztek a Góbégtekból team sportolói az elmúlt hét végén Gyergyószárhegyen és a Gyergyószentmiklóson rendezett versenyeken. Szárhegyen 3 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a góbék. Férfi egyéniben Györgyák Apor diadalmaskodott, a döntőben klubtársát Marek Pokvapot győzte le. Barabási Kingával vegyes párosban is aranyérmet nyert. Gyergyószentmiklóson férfi párosban Györgyák Apor és Nikolán Mitró győztek, vegyes párosban ismét Györgyák és Barabási Kinga nyertek. Ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütésünk lesz, a felmelegedés folyamatos lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson. Állás.ro.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampány.

Beveredzsa és Néz, 8 óra után járunk, 19 perccel túl vagyunk a Szív világnapját, ugye ezt hagyományosan szeptember utolsó vasárnapján ünneplik, lakosság neveléssel és orvosi vizsgálatokkal. Enkor általában méregetnek ilyen-olyan dolgokat, vérnyomás, vércukorszintet is. Na, de hát a helyzet az, hogy Románia nem áll jól ezen a szinten. Ugye testtömegindexet is szoktak ilyenkor mérni a Szívvilágnapja alkalmával. És hát kiderült, hogy Románia a harmadik helyet foglalja el világszinten a szív- és keringési betegségekben elhalálozottak aránya alapján. Megközelítőleg 60-62%-nyian halnak meg szívbetegség következtében. A Szívvilágszövetsége pedig ilyenkor folyamatosan azt tanácsolja, hogy egészséges, zsírban, sóban, szegény, zöldségben, gyümölcsben, gazdag étrenddel védjük a szívünket. Minden évben lebonyolítják ezeket a vizsgálatokat, és úgy kiderül, hogy egyharmadunknak magas a vérnyomása, 28-29%-uk pedig túlsúlyos vagy elhízott. Tehát azt jelenti ez konkrétan, hogy Románia elharmada elhízott. Én próbálom javítani a statisztikát, de hát nagyon nem megy, nem könnyű. Ez van, rajtunk múlik. Nyilván mondani könnyű, véghez vinni sokkal nehezebb, de akkor jöjjön most egy magas zsírtartalmú hájas dal. Ez a címe is, hogy háj, háj, háj. Vigyázzunk önmagunkra, és arra is, mert hogyha tényleg Románia egyharmada továbbra is elhízott lesz, én el tudom képzelni, hogy Bukarestben bevezetik a hájadót. Képesek rá?

Tóth Vera és Soha Már, fél 90. október 6-a, tegnap ért véget a horvátországi Koprivnicában rendezett a Balkán bajnokság birkozásban. Három korosztály is szőnyegre lépett, U15, U17, U20, és mindháromban voltak udvarhelyi birkozók, ráadásul címet is hoztak. Ötödik hely Elekes Robertnek 70 kg-nál, ötödik hely Lőrinc Balázsnak 97 kg-os súlycsoportban, viszont Lőrinc Magor elképesztő. 86 kg-os súlycsoportban meg sem állt a csúcsig. Három ellenfelét legyőzve jutott el a dobogó legfelső fokáig, és így már harmadik alkalommal ünnepelhet Balkán bajnoki címet. Nem semmi. Gratulálunk neki is, és természetesen edzőinek is, Katona Lászlónak és Katona Zsoltnak is. Szép volt!

Jetlag Kosika, te meg én, 8 óra 40 perckor. Elizabeth Shue, amerikai színésznő ünnepel ma születésnapot, 63 évet, de ezen a napon született Bobby Farrell, jamaikai popzenész, a Bonnie M együttes tagja. Hát ugye négyen voltak a színpadon, három hölgy és egy pasi, aki hát látszólag énekelt, de igazából csak tátogott. 72 éves David Hidalgo, spanyol, amerikai énekes, gitáros, harmonikás, a Los Lobos együttes tagja, és kereken 70 évet ünnepel Wendy Walker, jamaikai popzenész, a Gombay Dance Band együttes énekese. 70-es évek végén, 80-as évek elején ők is gyontották a slágereket. Kicsit versenyben voltak a Bonnie M-mel, meg az Irapsennel. Ott voltak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Reklámot hallottak.

10 perc választ el 9 órától, 9-kor jönnek a hírek, utána pedig a holnap kezdődő Székelyudvarhelyi Kamara Zenefesztiválról beszélgetünk. A hírekig pedig szóljon a nemrég 75. születésnapját.

0: Leáll a legnagyobb hazai autógyár. A Városházán lesz a mai megemlékezés. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Leáll a termelés október 9-én és 12-én a Dacia Miovényi üzemében a kevés megrendelés miatt. A gyár vezetése szerint a döntést az autópiaci folyamatok, valamint a termelési volumen és a megrendelések összehangolásának szükségessége indokolja. A munkabeszüntetés nem érinti a teljes üzemet, a karosszéria részleg nem fog dolgozni, miközben a cserealkatrész részleg, a logisztika, a záróátvétel, a leltározás és a karbantartás tovább működik. A hazai autóipar árbevétele 20-25%-kal is csökkenhet, ha nem sikerül megállítani a termelékenység visszaesését, amelynek egyik fő okaként a drága energiát említik. A romló termelékenység miatt a Dacia két új modelljének gyártását sem Romániába tervezik, az egyik Szlovéniában, a másik Törökországban készül majd. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni az egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, valamint 2500-nál is több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás szerepel. A döntésre azért is szükség volt, mert az egészségügyi intézmények évek óta jelentős szakemberhiánnyal küzdenek. A Sanitas szakszervezet adatai szerint 372 egészségügyi intézményben több mint 55 ezer álláshely betöltetlen, ami az összes állás több mint 22%-át jelenti. Ma este a Városháza udvarán tartják az aradi 13 vértanúra való megemlékezést, Mire megvirrad címmel. A rendezvényen, leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg a tábornokok utolsó éjszakáját. Közreműködnek Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dal Egylet férfikara, zenél a Huzavona népi zenekar, az eseményen beszédet mond Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere és Várnai Szabolcs konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Bajnokit játszik a női kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a Székelyudvarhelyi Hargita kézilabda klub ma a Báko és Tince otthonában lép pályára. A találkozó ma 16 órakor kezdődik. A Hargita a 8., Báko az 5. helyen áll. Dobogós helyezéseket szereztek a Góbéktekból team sportolói az elmúlt hét végén Gyergyószárhegyen és a Gyergyószentmiklóson rendezett versenyeken. Szárhegyen 3 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a Góbék, férfi egyéniben Györgyák Apor diadalmaskodott, a döntőben klubtársát Marek Pokvapot győzte le. Barabási Kingával vegyes párosban is aranyérmet nyert. Gyergyószentmiklóson férfi párosban Györgyák Apor és Nikolán Mitró győztek, vegyes párosban ismét Györgyák és Barabási Kinga nyertek. Ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütésünk lesz, a felmelegedés folyamatos lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: A holnapi nappal kezdődő NL-startól a 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál, és hát épp a főszervezővel, Bihari Lóránttal beszélgetünk erről a többnapos zenés, zenei rendezvénysorozatról. Köszöntelek, 24, az egy szép szám.
2: Jó, az egyre szebb szám.
1: Sőt, jövőben magasra kell tenni a mércét, negyed évszázados lesz, de azért annyira nem menjünk előre, először essünk túl az idején.
2: Rendben.
1: Holnap kezdődik. Igen. És tart egészen
2: hétfőig.
1: Hétfőig?
2: Hétfőn van az utolsó nap, igen. Hát, hagyományosan most már egy jó pár éve a hétfői nap az a Paló Imre Művészeti Liceumé, és mivel szerdán kezdődik a fesztivál, az idén az utolsó nap lett az övé, ugyancsak hétfő.
1: Jó, ez azt jelenti, hogy itt nem csak kamarazenéről van szó, sőt, van olyan esemény is, ami nem feltétlenül zenei, de mindenképpen kötődik a fesztiválhoz.
2: Igen, itt már a 20. óta a kamarazene mellett, a klasszikus zene mellett más műfajokat is próbálunk behozni a fesztivál programjába, sőt, ugye voltak színházi előadások, különböző más programok az idén, ami kilóg a sorból, és nem zene, abár ebben is lesz zene, az a Rögtön Jövő galériában lesz egy performance Herman Levente képzőművésze, és remélhetőleg a fesztiválon fellépő zenészekkel. Herman Levente különböző sebb helyeket fog festeni arcokra, és ezt majd próbálják lekövetni a zenészek, akik ott lesznek.
1: Te jó ég! Érdekes,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Egyedi.
2: Próbálkozunk mindenfélével, ez nyilván mindig nem csak azon múlik, hogy mit szeretnénk, hanem azon, hogy mire is van pénz.
1: És hadd említsük meg, hogy most már benne van a programban, eddig is ott volt, mondhatjuk úgy, hogy párhuzamosan zajlott a fesztivállal, de most végül is a kettő egy valahol, és most azt hiszem, hogy most már a programban is egyként szerepel.
2: A rendhagyó zeneóra.
1: Igen, a zeneórákra gondolok, több ezer diák, nem 3000?
2: Igen, az elmúlt két kiadásában a rendhagyó zeneóráknak közel 6000 diákot mozgattunk meg, hát nem volt egészen 6000, de 5000-nél több. Ez arról szól, hogy különböző művészek, tanárok, előadók, zenével kapcsolatos dolgokat találnak ki, amelyek a gyerekeket célozzák, meg az iskolásokat főleg, és ezt azért, hogy nem azért, hogy most zenei műveltségük több legyen, azért is nyilván, de igazából az a lényeg, hogy megszerettessék, megmutassák a különböző zenei műfajokat. Tehát klasszikus zene is van itt, jazz, népzene, elektronikus zene, tehát minden, nagyon sok műfaj képviselteti magát.
1: De ezekre nem hagyományos zeneórákra kell gondolni, hogy most ott kottáznak,
2: Nem, ez teljesen úgy van kitalálva, hogy élvezhető legyen, tehát hogy a gyerekek élvezzék, és utána remélhetőleg hallgassák ezeket a zenéket.
1: Nem tudom, te elkaptad, de én még emlékszem, hogy zeneórára az iskolában, hát az általánosban ott még voltak zeneórák, rendesen olyan füzetet, ilyen hosszúkás füzetet kellett venni, és kotta volt, üres kotta.
2: Igen, igen, nem is értettük, hogy mit csinálunk, mondjuk én most se értem. Tehát...
1: Figyelj, a Beatles is jóval a világsztár státusz elérése után tanultak meg kottáról olvasni.
2: Ja, persze, rengeteg nagy zenész van, aki most se tud kottát olvasni.
1: Jó, de visszatérve a rendezvényre. Szerdán kezdődik. Hogy képzeljük el? Mikor kell időt rászorítani? Nem lehetetlen órákban. Nyilván a zeneórák a fiataloknak, diákoknak.
2: A zeneórák az 10 órától 1 óráig vannak általában, nem minden nap van 4 óra, de 2-től 4 óráig van naponta, szombat vasárnap nincs. Erre is bárki jöhet. Igazából ez ilyen szervezetten működik, hogy osztályközösségeket várunk erre. Még mindig lehet jelentkezni Facebookon, vagy az én elérhetőségeimen. És a koncertek egy kivételével este 7 órától vannak a klasszikus zenei koncertek. A pénteki nap van 6 órától is, 7 órától is, itt két koncert van egymás után. klasszikus zene, de a többi nap mindenik 7 órától, és a jazz meg az egyéb műfajú koncertek azok 9 órától vannak a Bakóban, remélhetőleg a régi Jámbor tején helyén.
1: Hogy lehet ezekre eljön? Ez mind ingyenes, azért ezt gyorsan tegyük ide.
2: Igen.
1: Na, hogy valaki azt gondolja, hogy belépőt kell fizetni.
2: Nem, eddig nem kellett még soha a Kamarazene Fesztiválon belépőt fizetni, abár én elgondolkodtam az idén is, tavaly is ezen, hogy befizetés kéne tenni valami minimális, elképes összeg, igen, csak meghalad engem, mert nincs egyszerűen kapacitásom arra, hogy ezzel is foglalkozzak.
1: Mit kell tudni a fellépőkről, hiszen mindig vannak visszatérők, akik tényleg szívesen jönnek, de mindig vannak újak, és nem akármilyen nevek, tehát itt világszinten ismert zenészekről beszélünk, műfajon belül.
2: Van néhány világszinten ismert zenész. Hát van sok visszatérő van az idén, a Tiberius Quartet például, ők tavaly és tavaly előtt nem voltak a fesztiválon, de egyébként minden egyes kiadásán a fesztiválnak felléptek. Akkor, hát, akit kiemelnék, az igazából az Arcadia Quartet, akik vasárnap lesznek, ők talán Európa egyik legjobb vonós négyese az elmúlt években, nőtték ki nagyon magukat, nagyon-nagyon jól játszanak. És akkor lesznek még ilyen ínyentségek, hogy Fülei Balázs és egy angol zongorista, Jakob Fischert, Schubert négykezeseket játszik. Ezt a lemezt az idén nyáron adták ki Budapesten, ezt fogják bemutatni. Akkor itt lesz a Patatics Quart trió, akiben ugye Artur Kaganovsky, a hegedűs, és egy világszínvonalon ismert művész. Na, tehát a más műfajban itt lesz megint Tóth Viktor, aki a borkóstolók mintájára a jazzkóstolót tart megint. Tehát úgy van felépítve az egész, minden, ahogy a borkóstolóknál szoktak. Ő így mutatja be a jazznek a különböző válfajait. Tehát érdekes dolgok lesznek.
1: Ukrajnából, Nagy-Britanniából, az USA-ból, Magyarországról érkeznek, és természetesen, hogy a hazai mezőnyből is azért elég sokan. Egy hónappal korábban van, azért nem novemberben szokott, vagy október végén szokott lenni?
2: November második hetén szokott lenni, 2 kivételével minden fesztivál akkor volt. Hát én már rég előre szerettem volna hozni, de ez igazából azért, hogy kinti programokat is lehessen szervezni. Itt most közre játszott az is, hogy a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programjában leadtam egy pályázatot. Ugye az Határtalan Nyár, azt hiszem október második heten lehetett a legkésőbbi határidő. Na de kaptam az alkalmat, előre hoztam. Pont nem sikerült az, amit szerettem volna, de legalább egyet próbálkoztam. Hát nem lesznek kinti programok, úgy, hogy eddig se voltak. Majd egyszer összejön ez is.
1: Tehát. Lehet, hogy ahhoz még 1-2 héttel előbbre kell, szeptember
2: igen,
1: végére.
2: Igen, valószínűleg egy hónappal előbbre kellett.
1: Bár mondjuk előbbre. Az időjárás még ott is kifoghat, bármilyen rendezvénnyel.
2: Meg itt az sem mindegy, hogy mikor érnek rá a művészek, tehát olyan bonyolult ez kicsit összehozni, na de előbb-utóbb sikerül ez is.
1: Ilyenkor te figyelemmel kell tartanod, hogy ezek a művészek, akik itt fellépnek, esetleg szeptemberben mennyire foglaltok, hogy van-e valamilyen más nagyszabású rendezvény, amelyen ők kötelességüknek tartják ott lenni.
2: Meg, hogy mikor nyaralnak, tehát...
1: Szoktak nyaralni is?
2: Szoktak ők nyaralni is, mikor vannak elutazva, tehát... Na, sok minden van.
1: Ugye ezt a G-pont Egyesület rendezi, ez nem titok pályázatokból, de itt magáncégek, magánszemélyek is besegítenek?
2: Hát igen, hál' Istennek még mindig van egy pár magáncég, aki besegít, vannak magánemberek is, akik néha adományoznak, sajnos egyre kevesebben vannak a cégek is, meg az emberek is, ugye van a Fuss neki, onnan is gyűl a pénz, úgy, ahogy a pályázatokból, tehát én hallok olyanokat, hogy vannak, akik úgy képzelik, hogy kapunk egy rakás pénzt, aztán kitaláljuk, hogy mi legyen belőle, sajnos nem így működik, ez minden egyes leér, meg kell szenvedjünk, hogy úgy mondjam, tehát kopogtatunk, kunyerálunk, pályázatot írunk, elszámolunk, és még így is általában mellette vagyunk a dolgoknak. Tehát...
1: Örültök, ha nullába kijöztök?
2: Hát örülünk, ha nullába kijövünk nullába, most már muszáj kijöjjünk, annak idején, amíg megvolt a G-pont, addig sose jöttünk ki nullába. Tehát az mindig veszteséges volt a fesztivál, mert akkor volt, amihez nyúlni. Most sajnos ezt nem engedhetjük meg magunknak.
1: Na jó, várj, így még jó. Sokkal rosszabb, amikor azt képzelik el az emberek, hogy pályáztok egy rakás pénzre, annak a feléből megcsináljátok a fesztivált, a másik felé zsebre vágjátok. Igen, igen. Bár csak így lenne, ugye nem tudom mennyire igen. jogszerű, de...
2: Hát sem ennyire.
1: De hogy ilyesmi szó sem, bár csak így lehetne.
2: Bár csak így lehetne, igen. Hát én azt próbálom, hogy maradjon a következő évre is valami pénz a számlán, mert a pályázatokhoz szükséges önrész. Azt az önrészt most már bizonyítani kell, eddig elég volt az, hogyha írattam egy papírt, hogy valamelyik cég majd adományoz valami pénzt nekünk. Most már ez nem elég, most már kell igazolni, hogy van önrészünk.
1: Na jó, de tegyük fel, hogy valóra váltod az álmodat, és sikerül kivinni a szabadba, akár a Patkóban berendezni egy előadást. Ha költségeket nézzük, hát akkor nem tudom, hogy megduplázni kellene a fesztivál költségvetését, de drágább, tehát többe kerül.
2: Ez az egyik, és az, ahogy elmozdítottam a fesztivált a novemberi hónapból, tehát a költségek mind megnőttek, mivel novemberben van vásárhelyen a Tiberius Fesztivál, eddig ez pont azért volt jó, mert tudtuk adni-vedni a zenekarokat, zenészeket egymás között, így jóval olcsóbban jöttünk ki mind a ketten.
1: Na, korábban szó volt arról, hogy önkéntesek jelentkezését is várjátok, ez még érvényes, vagy?
2: Hát most már vagyunk késve ezzel, úgyhogy majd jövőre marad ez a része is.
1: Neked mi a kedvenced amúgy? Vagy gyere, most akár felsorolhatjuk az összest is, de az mondjuk egy kicsit hosszú lenne, hiszen nem is tudom, hogy 26 zenész lép fel.
2: 26 legalább. Zenész plusz a pallósok is, ugye? A Legátó Egyesület zenészei, tehát kétszer ennyien igazából. Hát ott van az Allegra barokk zenekar, akinek Veres Viktória a zenekarvezetője és a karmestere. Ők legalább közel 20-an vannak, hanem annyian, tehát...
1: Bárki, aki esetleg a részletes programra kíváncsi, megtalálja ugye a fesztiválnak a Facebook oldalán. Azt kell beírni, hogy Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál.
2: Igen, így van.
1: És én kaptam egy ilyen füzetet. Nem akarom lelövetni a poént, de te készülsz egy meglepetésre, mert azt hiszem, hogy 3 pont van ott.
2: A plakáton van a dátum után 3 pont. Ez a 3 pont, ez...
1: Ugye október 7-12.
2: Igen, és utána a 3 pont, ez azt jelzi, hogy valószínűleg lesz folytatása még az idén a dolgoknak.
1: Tehát nem kell 2027-et megvárni.
2: Igen, igen.
1: Na ez érdekes. Ennél többet nem is...
2: Ennél többet egyelőre nem mondanék.
1: De zenéhez kötődik, gondolom.
2: Zenéhez kötődik, persze.
1: Akkor a fesztivál eseményei ingyenesek, több helyszínen zajlanak.
2: Igen, a helyszínekről nem is beszéltünk. A fő helyszín az idén is a Szent István terem, a polgármesteri hivatal díszterme. Ott lesznek a zeneórák nagy része, ott lesz a koncertek nagy része. Az első nap viszont a református templomban, a központi református templomban lesznek a zeneórák is, meg az esti koncert, a Tiberius Quartet is ott lép fel, mivel már nem volt szabad a Szent István terem, ugye terem hiány van most udvarhelyen, ezért is nem hétfőn kezdődik a fesztivál, hanem szerdán, és a következő napokban a Szent István teremben lesz minden klasszikus zenei koncert, és a Tóth Viktornak a jazz sommelier-je, meg a Meshroom zenekarnak a koncertje, az a Bakó borozóban lesz, a Jámbortehén, a volt Jámbortehén helyén.
1: Beszéljünk egy picit a pallosokról. Van egy művészeti iskolánk nekünk, ahol azért nevelkednek ki olyan ifjú zenei palánták, akik nyilván nem mindenki, de azért lépegetnek fel a létrán, persze. És olyan helyeken játszanak már ma, hogy akár büszkék is lehetünk, és akkor ők kapnak egy külön napot, úgymond.
2: Igen, a hétfői nap az övék. Most a hétfői nap... Már tavaly is a pallósok megosztották a Legátó Egyesületnek, van egy zenetábora, ami kamarazenének szól, tehát kamarazenét tanulnak ott a diákok, és ők is bemutatkoznak már. Tavaly is voltak, együtt volt a két szervezet, az idén is így lesz. Tehát, hogy a koncert első felében lesznek most azt hiszem a Legato Egyesület tanítványai, akik között nyilván vannak palos diákok is, de vannak például Marosvásárhelyről, más városokból is, és utána lesz a Palo Imre Művészeti Liceumnak az estje, az Allegro barokzenekarral főleg, és itt lesz egy, amúgy nagyon jó programjuk van, barokzenekar, ugye az idén csembaló is lesz, egy csiki művész kíséri, Sándor Krisztián, ő lesz a csembalók mögött.
1: Van művészetiskolánk, van filharmóniánk, immár 24. alkalommal rendezzük meg a Kamarazene Fesztivált. Zenei nevelésben hogy látod a székelyudvarhelyi publikumot? És nem csak, mert hát nyilván nem csak székelyudvarhelyről vársz érdeklődőket, jöhetnek végül is bárhonnan. Jól állunk ezen a szinten?
2: Nem, szerintem nagyon rosszul állunk ezen a szinten. Zenei nevelésben sehol, tehát most nem a Palo Imre Művészeti Liceumról beszélek, hanem amúgy a város zenei neveléséről, tehát ilyen nem létezik nálunk sajnos, a zenei nevelés. Én úgy gondolom, tehát kellene rendszeresen oktatókoncerteket tartani, meg akár audíciókat. Dolgozni kellene ezen, de igazából...
1: De te azt teszed?
2: Ez nem az, amit én csinálok, tehát az évente egyszer van egy pár... Ez csak ízelítő. Ez kéne menjen egész évben, tehát legalább havonta. Ahhoz, hogy valami... Tehát, hogy tényleg látszatja legyen a dolgoknak. Na. Hát ez egyelőre még... Nálunk ez nem jellemző.
1: És látsz esélyt, hogy ez változzon?
2: Nem igazán. Ez mindenféle, nem csak pénz kellene, ez akarat is kellene, meg...
1: Munka is, befektetett energia, stb. Esetleg
2: ez mindig leredukáljuk ezeket a dolgokat arra, hogy nincs pénz rá, de igazából ez nem a pénzem múlik, tehát az enyémre sincs pénz, mégis lesz valahogy. Tehát, ha valaki akarja, ezt meg tudja csinálni, de hát... Na.
1: És ráadásul bárki elmehet, mert egy baniba nem kerül az ő szempontjából, igen, hogy meglátogassa valamelyiket, bármelyik műsort, akár többet is.
2: Igen, abszolút.
1: Maradt-e még bármi, amit ki kéne beszélni, és nem tettük meg?
2: Nem jut eszembe semmi.
1: Lényeg az akkor, hogy holnap délután start, ugye?
2: Holnap délután start, igen. Holnap reggel a zeneórák 10 órától kezdődnek, és este a Tiberius Quartet kezdi a református templomban.
1: Aztán utána a helyszín áttevődik a Szent István teremben.
2: Utána a Szent István terem, igen.
1: Jó, hát akkor maradjunk ennyiben. Sikeres fesztivált kívánok, jó koncerteket.
2: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott. Sztár Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.

0: Adesso con chi sei?
1: I like music.
2: Star reklám.
3: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098

Moblex, Alive Keita és Cesare Evola. 5 perc választ el 10 órától. 5 perc múlva a legfrissebb hírekkel jelentkezik a Star Rádió. Addig is hadd szóljon Richard Marx 1996-os dala Angels Lullaby.

0: Új miniszterelnök jelölt van, gond lehet a vízellátással, győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Új miniszterelnök jelöltje van Romániának. Nikos Ordán államfő tegnap este Luca Niculescu diplomatát, a külügyminisztérium államtitkárát jelölte a kormányfői tisztségre. Niculescu korábban újságíróként dolgozott, 2016 és 22 között pedig Románia franciaországi nagykövete volt. Ez a negyedik miniszterelnöki jelölés a májusban kezdődött politikai válság óta. A kijelölt kormányfő elsődleges feladatának egy parlamenti többség kialakítását nevezte, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Lezárultak az APA ellenőrzései Hargita megyében az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmek kapcsán. Az ügynökség munkatársai szeptember 30-áig 280 gazdálkodónál végeztek helyszíni vizsgálatot, összesen több mint 7200 parcellát és 25000 hektár mezőgazdasági területet ellenőrizve. A hagyományos vizsgálatok mellett valamennyi igénylő parcelláit műholdas rendszerrel is átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, az idei támogatások előlegeinek folyósítása pedig az elkövetkező hetekben kezdődhet meg. Meghibásodott Székelyudvarhely nyersvizet szállító vezetéke. A hiba pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A Harvíz RT munkatársai tegnap megkezdték a hiba feltárását és lokalizálását, a munkát ma folytatják, ez idő alatt pedig szünetel az ivóvíz előállítása. A szolgáltató szerint, ha a városban mérsékelt marad a vízfogyasztás, a jelenlegi készletek várhatóan 13 óráig biztosítják az ellátást. Ha addig nem sikerül megtalálni és elhárítani a meghibásodást, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Elsősorban a magasabban fekvő városrészekben. A Harvíz RT arra kéri a lakosságot, hogy ma lehetőleg takarékosan használja a vezetékes vizet. Idegenben aratott győzelmet a székelyudvarhelyi futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lépett pályára a VSK Székelyudvarhely, és 3-1-es első félidő után 5-1-re győzött. Bálint Andor és Kedei Barna 2-2 gólt szereztek, a csapatkapitány Tankó Levente egyszer talált be. A fordulóból még egy meccs maradt hátra, a Marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi-Sepsiszik találkozót ma 18 órától játsszák. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, Magyarország győzött, Románia ismét kikapott. A magyar válogatott a szlovákiai nagyszombaton Ukrajna vendége volt, gól nélküli első félidő után Tóth Milán szerzett vezetést a magyaroknak. Az ukránok hamar egyenlítettek Jaremcsuk fejes góljával, de a közép hátvéd Csinger Márk 5 perccel a vége előtt szerzett góljával Magyarország 2-1-re győzött. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 0-0-ás döntetlent játszott Georgiával, a magyarok a csoport második helyén állnak. Románia Svédországot fogadta Bukarestben, a vendégek Viktor Gyökeres góljával 1-0-ra győztek. A román válogatott 4 meccs után pont nélkül az utolsó helyen áll csoportjában. Ma délelőtt az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaeledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 523-as menü, zöldségkrémleves és sajtos karaj, tepsis fűszeres burgonyával. Egy tartalmas finom ebéd, ami után jól esik egy kis pihenő, úgyhogy mindenkit várnak szeretettel az 523-ban. Lehet rendelni telefonon 0770 871 507-es, vagy pedig a HAM alkalmazáson keresztül is lehet hozzájutni a napi menühöz. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Új miniszterelnök jelölt van. Gond lehet a vízellátással. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Új miniszterelnök jelöltje van Romániának. Nikos Ordán államfő tegnap este Luca Niculescu diplomatát, a külügyminisztérium államtitkárát jelölte a kormányfői tisztségre. Niculescu korábban újságíróként dolgozott, 2016 és 22 között pedig Románia franciaországi nagykövete volt. Ez a negyedik miniszterelnöki jelölés a májusban kezdődött politikai válság óta. A kijelölt kormányfő elsődleges feladatának egy parlamenti többség kialakítását nevezte, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Lezárultak az APA ellenőrzései Hargita megyében az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmek kapcsán. Az ügynökség munkatársai szeptember 30-áig 280 gazdálkodónál végeztek helyszíni vizsgálatot, összesen több mint 7200 parcellát és 25000 hektár mezőgazdasági területet ellenőrizve. A hagyományos vizsgálatok mellett valamennyi igénylő parcelláit műholdas rendszerrel is átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, az idei támogatások előlegeinek folyósítása pedig az elkövetkező hetekben kezdődhet meg. Meghibásodott Székelyudvarhely nyersvizet szállító vezetéke. A hiba pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A Harvíz RT munkatársai tegnap megkezdték a hiba feltárását és lokalizálását, a munkát ma folytatják, ez idő alatt pedig szünetel az ivóvíz előállítása. A szolgáltató szerint, ha a városban mérsékelt marad a vízfogyasztás, a jelenlegi készletek várhatóan 13 óráig biztosítják az ellátást. Ha addig nem sikerül megtalálni és elhárítani a meghibásodást, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Elsősorban a magasabban fekvő városrészekben. A Harvíz RT arra kéri a lakosságot, hogy ma lehetőleg takarékosan használja a vezetékes vizet. Idegenben aratott győzelmet a székelyudvarhelyi futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lépett pályára a VSK Székelyudvarhely, és 3-1-es első félidő után 5-1-re győzött. Bálint Andor és Kedei Barna 2-2 gólt szereztek, a csapatkapitány Tankó Levente egyszer talált be. A fordulóból még egy meccs maradt hátra, a Marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi-Sepsiszik találkozót ma 18 órától játsszák. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, Magyarország győzött, Románia ismét kikapott. A magyar válogatott a szlovákiai nagyszombaton Ukrajna vendége volt, gól nélküli első félidő után Tóth Milán szerzett vezetést a magyaroknak. Az ukránok hamar egyenlítettek Jaremcsuk fejes góljával, de a közép hátvéd Csinger Márk 5 perccel a vége előtt szerzett góljával Magyarország 2-1-re győzött. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 0-0-ás döntetlent játszott Georgiával, a magyarok a csoport második helyén állnak. Románia Svédországot fogadta Bukarestben, a vendégek Viktor Gyökeres góljával 1-0-ra győztek. A román válogatott 4 meccs után pont nélkül az utolsó helyen áll csoportjában. Ma délelőtt az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, Városi Sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenni életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
6: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
5: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
6: Mikrokreditlam.ro.
7: Reklámot hallottak.

0: Új miniszterelnök jelölt van. Gond lehet a vízellátással. Győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Új miniszterelnök jelöltje van Romániának. Nikos Ordán államfő tegnap este Luca Niculescu diplomatát, a külügyminisztérium államtitkárát jelölte a kormányfői tisztségre. Niculescu korábban újságíróként dolgozott, 2016 és 22 között pedig Románia franciaországi nagykövete volt. Ez a negyedik miniszterelnöki jelölés a májusban kezdődött politikai válság óta. A kijelölt kormányfő elsődleges feladatának egy parlamenti többség kialakítását nevezte, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Lezárultak az APA ellenőrzései Hargita megyében az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmek kapcsán. Az ügynökség munkatársai szeptember 30-áig 280 gazdálkodónál végeztek helyszíni vizsgálatot, összesen több mint 7200 parcellát és 25000 hektár mezőgazdasági területet ellenőrizve. A hagyományos vizsgálatok mellett valamennyi igénylő parcelláit műholdas rendszerrel is átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, az idei támogatások előlegeinek folyósítása pedig az elkövetkező hetekben kezdődhet meg. Meghibásodott Székelyudvarhely nyersvizet szállító vezetéke. A hiba pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A Harvíz RT munkatársai tegnap megkezdték a hiba feltárását és lokalizálását, a munkát ma folytatják, ez idő alatt pedig szünetel az ivóvíz előállítása. A szolgáltató szerint, ha a városban mérsékelt marad a vízfogyasztás, a jelenlegi készletek várhatóan 13 óráig biztosítják az ellátást. Ha addig nem sikerül megtalálni és elhárítani a meghibásodást, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Elsősorban a magasabban fekvő városrészekben. A Harvíz RT arra kéri a lakosságot, hogy ma lehetőleg takarékosan használja a vezetékes vizet. Idegenben aratott győzelmet a székelyudvarhelyi futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsán Förül Buzeu otthonában lépett pályára a VSK Székelyudvarhely, és 3-1-es első félidő után 5-1-re győzött. Bálint Andor és Kedei Barna 2-2 gólt szereztek, a csapatkapitány Tankó Levente egyszer talált be. A fordulóból még egy meccs maradt hátra, a marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik találkozót ma 18 órától játsszák. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, Magyarország győzött, Románia ismét kikapott. A magyar válogatott a szlovákiai nagyszombaton Ukrajna vendége volt, gól nélküli első félidő után Tóth Milán szerzett vezetést a magyaroknak. Az ukránok hamar egyenlítettek Jaremcsuk fejes góljával, de a közép hátvéd Csinger Márk 5 perccel a vége előtt szerzett góljával Magyarország 2-1-re győzött. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 0-0-ás döntetlent játszott Georgiával, a magyarok a csoport második helyén állnak. Románia Svédországot fogadta Bukarestben, a vendégek Viktor Gyökeres góljával 1-0-ra győztek. A román válogatott 4 meccs után pont nélkül az utolsó helyen áll csoportjában. Ma délelőtt az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Reggel 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Álláspontró.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
9: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
10: Reklámot hallottak.

Tom Walker felvétele október 6-a van, és indítjuk az újabb sztár délutánunkat a hét második napján, kedden. A kedről mindig az jut eszembe, hogy piacnap van, úgyhogy valószínű, hogy ott most elég nagy a forgalom a piac környékén, úgy a gyalogosok, mint az autósok tekintetében, csak óvatosan és lassan közlekedjetek. Hozok egy topistás dalt, ezzel indítom a mai műsort, az olasz DJ és zenei producer Alex Kenji hozza el azt a dalt, ami most már hetek óta, napok óta a rádiós top 40-es lista élén szerepel. Bambolé, ez a címe a dalnak. Ritmussal indítunk, jó munkakedvet kívánok mindenkinek, és kellemes délutánt itt a Sztár Rádió társaságában. A mikrofonnál Bedő Erika.

100.8. Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

Berobbantottuk a hangulatot a DJ-kkel. Most a francia származású DJ volt a vendégünk itt a Sztár délutánban. Hát franciául ugye úgy ejtik, hogy üzsel, aztán meg az angolok úgy mondják, hogy húgel. Ő volt az, aki egy picit felpörgette ismét a kedd délutánt. Köszöntjük a névnaposainkat, ünnepeljük ma október 6-án a Renátákat és a Brunókat. Hát a Renáta név az nagyon gyakori itt Székelyudvarhelyen, ahogy becézzük, az ugye Reni. És latin eredetű ez a név, azt jelenti, hogy újjászületett, barátságos természetű és kedves személyiség, azt írják a szakértők, a név viselői otthonosan mozognak a művészet világában, értékelik a minőségi dolgokat, de erejük, lelkesedésük nem mindig elég ahhoz, hogy valóra is váltsák álmaikat, vagy kielégítsék szükségleteiket. Sokszor segítenek másoknak, de az is gyakran előfordul velük, hogy túlságosan sokat foglalkoznak mások gondjaival. Na hát akkor egy picit ezt abba kell hagyni, és arra fókuszálni, hogy egyszer saját magaddal foglalkozz, kedves Renáta. Boldog névnapot kívánunk minden Reni nevezetű rádióhallgatóinknak. Ha ismertek Renátát, akkor küldhettek SMS-t és jó kívánságot 0757-5751-71 az SMS számunk, vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Hát elég sok Reni Renáta énekesnőnk van. Ugye ott van például Tolvaj Renáta. Ő nagyváradi származású. Aztán van nekünk Orsovai Renink is, ő magyarországi származású, és van nekünk egy Szőcs Renátánk, aki csíkszeredai származású énekesnő, és most a gyergyói No Sugar zenekar énekesnője, viszont Szakály Gergővel van egy közös dala 2020-ban, azt nagyon szeretjük Hétköznapok címmel, úgyhogy jöjjön egy névnapos énekestől egy olyan felvétel, amelyel köszöntjük a születésnaposokat is. Legyen szép napotok, és legyenek szépek a hétköznapok, ahogy René ünnepli és énekli.

Számtalan felvétele, október 6-án írunk, ugye? Emlegetik a Magyar Nemzet gyásznapjának is, 1849. október 6-án ugyanis Aradon kivégzett 13 honvéd tisztre emlékezünk, az aradi vértanukra emlékezünk a mai napon. A kormány pedig 2001-ben nyilvánította hivatalosan is nemzeti gyásznappá ezt a dátumot, amely a szabadságharc leverése utáni császári megtorlás legvéresebb napja volt. És a mai nap folyamán Székely udvarhelyen is fogunk emlékezni. Hamarosan a következő órában hozom a programajánlót, hogy a délutáni órákban a Városháza udvarán milyen megemlékező eseményre lehet számítani. Itt van az Éden, hamarosan pedig a reklámok és a 13 órás hírek, aztán jövünk, belecsapunk a Sztár délután második órájába.

0: like music. Sztár reklám.
1: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló.

zöldségekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség megbízható.

0: Új miniszterelnök jelölt van, gond lehet a vízellátással, győzött a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Új miniszterelnök jelöltje van Romániának. Nikos Ordán államfő tegnap este Luca Niculescu diplomatát, a külügyminisztérium államtitkárát jelölte a kormányfői tisztségre. Niculescu korábban újságíróként dolgozott, 2016 és 22 között pedig Románia franciaországi nagykövete volt. Ez a negyedik miniszterelnöki jelölés a májusban kezdődött politikai válság óta. A kijelölt kormányfő elsődleges feladatának egy parlamenti többség kialakítását nevezte, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Lezárultak az APA ellenőrzései Hargita megyében az egységes mezőgazdasági támogatási kérelmek kapcsán. Az ügynökség munkatársai szeptember 30-áig 280 gazdálkodónál végeztek helyszíni vizsgálatot, összesen több mint 7200 parcellát és 25000 hektár mezőgazdasági területet ellenőrizve. A hagyományos vizsgálatok mellett valamennyi igénylő parcelláit műholdas rendszerrel is átvizsgálták. Jelentősebb szabálytalanságot nem találtak, az idei támogatások előlegeinek folyósítása pedig az elkövetkező hetekben kezdődhet meg. Meghibásodott Székelyudvarhely nyersvizet szállító vezetéke. A hiba pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A Harvíz RT munkatársai tegnap megkezdték a hiba feltárását és lokalizálását, a munkát ma folytatják, ez idő alatt pedig szünetel az ivóvíz előállítása. A szolgáltató szerint, ha a városban mérsékelt marad a vízfogyasztás, a jelenlegi készletek várhatóan 13 óráig biztosítják az ellátást. Ha addig nem sikerül megtalálni és elhárítani a meghibásodást, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Elsősorban a magasabban fekvő városrészekben. A Harvíz RT arra kéri a lakosságot, hogy ma lehetőleg takarékosan használja a vezetékes vizet. Idegenben aratott győzelmet a székelyudvarhelyi futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lépett pályára a VSK Székelyudvarhely, és 3-1-es első félidő után 5-1-re győzött. Bálint Andor és Kedei Barna 2-2 gólt szereztek, a csapatkapitány Tankó Levente egyszer talált be. A fordulóból még egy meccs maradt hátra, a marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi-Sepsiszik találkozót ma 18 órától játsszák. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, Magyarország győzött, Románia ismét kikapott. A magyar válogatott a szlovákiai nagyszombaton Ukrajna vendége volt, gól nélküli első félidő után Tóth Milán szerzett vezetést a magyaroknak. Az ukránok hamar egyenlítettek Jaremcsuk fejes góljával, de a közép hátvéd Csinger Márk 5 perccel a vége előtt szerzett góljával Magyarország 2-1-re győzött. A csoport másik mérkőzésén Észak-Írország 0-0-ás döntetlent játszott Georgiával, a magyarok a csoport második helyén állnak. Románia Svédországot fogadta Bukarestben, a vendégek Viktor Gyökeres góljával 1-0-ra győztek. A román válogatott 4 meccs után pont nélkül az utolsó helyen áll csoportjában. Ma délelőtt az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, klasszlágerek és jó hangulat!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontról!
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín!
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kis áron. Nézd be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletben a régi
1: vállalékben. Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
2: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió legnagyobb slágerek változatosan. Kedd van, október 6-án írunk, és hát ugye október 6-án emlékezünk az 1849. Október 6-án Aradon kivégzett 13 honvéd tisztre, vagyis az aradi vértanukra. És azt tudni kell, hogy Székelyudvarhelyen minden évben különös figyelemmel készülnek arra, hogy méltó módon hajtsunk fejet az aradi vértanúk emléke előtt. Tavaly ugye a Betlen negyedben gyűltünk össze, idén pedig a Városháza udvarán idézzük fel életük utolsó óráit, azt az éjszakát, amikor még férjek, apák, fiak és barátok voltak, és gondolataikban még egyszer szeretteikhez fordultak. Most egy picit másként fognak megemlékezni erről az eseményről. Emlékezzünk az aradi vértanúkra, ezzel a címmel van egy esemény a Facebook oldalon is. Azt tudni kell, hogy 18 órától kezdődik, és különböző programok lesznek, na meg fellépők a Városháza udvarán. Közre működnek Csorba Kristóf, a Tomta Sándor Színház színésze, a Székely Dalegylet férfikara, András Gergő, Hadnagy Dénes, Pálfi József és Tamás Albert szólisták. Zongorán kíséri őket Lókodi András, de zenélni fog a Húzavona népi zenekar, és az animáció témában pedig Péter Nórát láthatjuk. Az eseményen beszédet mond Szakács Pál István polgármester és Várnai Szabolcs konzul is, a Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Szeretettel várnak mindenkit tehát ma délután 6 órától a Városháza udvarán. Most pedig mi is felidézünk egy régi dalt, 1990 Depeche Mode felvétel, Enjoy the Silence, Armin van Buuren és Silver Panda dolgozta fel most 2026-ban, 2 hónappal ezelőtt. Aztán hozok egy újdonságot Joel Corey-tól is.

One Republic és Galantis felvétele programajánlónál tartunk itt a Sztár délutánban. Hát holnap kezdődik a Kamarazene Fesztivál Székelyudvarhelyen. Ezzel a témával volt vendégünk ma reggel is, ugyanis a főszervező volt a stúdióban, Bihari Lóránt, vele beszélgetett Csaba, hiszen holnap startol a többnapos rendezvénysorozat Székelyudvarhelyen. A Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál idén is a zenei sokszínűség, a művészi igényesség és a közösség élmény jegyében várja a közönséget. A G1-esület szervezi, ugye, és több mint két évtizedes múltra visszatekintő rendezvény. Idén október 7-e és 12-e között lesz, tehát 6 napon át kínál koncerteket és kísérő programokat az idei Kamarazene Fesztivál. Az egyik érdekesség, hogy a korábbi éveknél jóval korábban októberben rendezik meg, és a programban a klasszikus kamarazene mellett jazz és világzene is fog helyet kapni, így a szervezők nem kizárólag a hagyományos értelemben vett kamarazenei repertoárra építenek. Összesen képzeljétek, 26 zenész érkezik Székelyudvarhelyre, köztük lesz hazai és magyarországi előadó is, de érkeznek Ukrajnából, Nagy-Britanniából és még az Egyesült Államokból is. Muzsikusok, érdemes lesz elmenni ezekre a koncertekre, mert biztos vagyok benne, hogy felemelő érzés lesz. A szervezők rendhagyó interaktív zeneórákat is tartanak a környékbeli iskolák diákjai számára a következő napokban, ahol a gyerekek a klasszikus zene mellett jazzes és népzenei hangszerekkel, ritmusokkal is találkozhatnak. És lesz kísérő program, október 10-11-én kerül sor az Erőszak nyomai című interaktív művészeti workshopra is. A fesztivál programjai egyébként ingyenesek, és a szervezők ugyanakkor adományokat is elfogadnak, hiszen a rendezvény pályázati támogatásokból, valamint cégek és magánszemélyek hozzájárulásaiból jött létre. Épp tartok egy füzetet, Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál, ebben aztán minden részletesen le van írva, szerda, csütörtök, péntek, szombat, és még vasárnap is szerepel itt a kis füzetcskébe. Sőt, hétfőn, mert hogy október 12-én lesz az utolsó nap. Én ajánlom mindenkinek ezt a Kamarazene Fesztivált, de a közösségi média oldalai megtaláljátok a részletes programot is, és a beszélgetést is visszahallgathatjátok, nézhetitek a Sztár Rádió Facebook oldalán. Kicsi, gyere! Hát gyere Kamarazene Fesztiválra. Holnaptól Székelyudvarhelyen rengeteg koncert lesz. Gipor Circus és Sirota Jennifer érkezik.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham.
7: Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

10 perc múlva érkeznek a legfrissebb hírek a 100.8-on. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. Berkes Olivér érkezik. Beszéltünk a Kamarazene Fesztiválról. Hát a zene kedvelői megtalálják a számukra megfelelő koncertet a következő napokban, egészen jövő hétfőig. Viszont a film kedvelőinek is van egy fantasztikus programajánlom. Ugyanis pénteken délután elstartol a 26. Film Tetfest erdélyi magyar filmszemle itt Székelyudvarhelyen, és a vetítések a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár látvány és hangzóanyag részlegén lesznek, amelyre várnak mindenkit nagy szeretettel, ugyanis a vetítések ingyenesek, és a programot pedig megtaláljátok a Film Tetfest oldalán is, a 26. Film Tetfest erdélyi magyar filmszemle oldalán. Nagyon-nagyon sok filmet fognak vetíteni, úgyhogy lehet bőven mozizni, hogyha van kedvetek, akkor a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban tudjátok megnézni ezeket a vetítéseket. Milyen furcsa egyébként azt mondani, hogy Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, ugye múlt pénteken lett ez a név most már a Városi Könyvtárra ruházva, úgyhogy Sándor bácsi nevét fogjuk emlegetni jó sokáig, és nagyon jól néz ki, hiszen a könyvtár oldalán már ki is van javítva a felirat, nem csak simán Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, hanem a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, egy picit ugye hosszabb, de sokkal szebb szerintem. Szóval Film Tetfest, Kamarazene Fesztivál, minden is lesz ezen a héten, mozi és zene. Ma meg a Vándormozi jóvoltából ismét vetítik a Magyar Vígjátékot, a Félrelépni Szabad című filmet az UFF nagyteremben. A vándormozi.ro oldalán meg lehet nézni, hogy vannak-e még szabad helyek, szabad jegyek a mai vetítésre. Volt, ami volt, érkezik Olivér.

0: kívánok! Október 15-ig lehet benyújtani a kérelmeket a fűtés támogatásra, amelyet november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítanak az alacsony jövedelmű háztartások számára. A támogatás a lakás fűtési költségeinek fedezéséhez nyújt segítséget, és az igényléshez a használt fűtési rendszertől függetlenül kérelmet kell benyújtani. Ehhez a család összetételére, jövedelmére és a fűtés módjára vonatkozó saját felelősségű nyilatkozatot is csatolni kell. A dokumentumokat személyesen vagy a lakószövetségen keresztül kell eljuttatni annak a településnek a polgármesteri hivatalához, ahol az ingatlan található. Hulladékfogó rendszert helyeztek üzembe a Korondpatakon, Alsósófalván, a Sószoros fölötti szakaszon. A berendezés Romániában elsőként alkalmazott úszó hulladék összegyűjtésére szolgáló rendszer, amely a vízben sodródó, főként faanyagból származó hulladékot fogja fel. A vízügyi hatóság szerint a patak rendszeres takarítása már nem bizonyult elegendőnek a nagy mennyiségű hulladék eltávolítására. Az új rendszer még azelőtt megállítja a szemetet, hogy az tovább sodródna. A berendezést a Maros Vízügyi Igazgatóság saját forrásból vásárolta, működtetését pedig a Maros Vízgyűjtő területére kidolgozott műszaki terv alapján végzik. Megnyílt a székelyudvarhelyi városi műjégpálya, amely hétköznapokon és hétvégén is nyitva fog tartani. A Városháza tájékoztatása szerint hétfőtől csütörtökig 12 óra és 14 óra 50 perc között használhatja a nagyközönség a pályát, szerdán ezen kívül este 7:30 és 9:30 között is lehet korcsolyázni. Pénteken 12 és 14 óra 50 perc, illetve este 7 és 9 között tartanak nyílt pályát, a hétvégén pedig 12 és 14, 15 és 17, illetve 19 és 20 óra 50 perc között várják a korcsolyázókat. A belépőjegyek ára nem változott, gyerekeknek 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül. Albániában lett edző a székelyudvarhelyi László Csaba. A KFL Lazniás Kóder labdarúgó csapata 9-szeres albán bajnok és 8-szoros kupagyőztes, tavaly bronzérmes lett, de idén az első 5 fordulóban csak 2 pontot szerzett, utolsó helyen áll. A 62 éves labdarúgó edző legutóbb tavaly a Sepsio SK-nál dolgozott, korábban volt az FK Csíkszered a vezetőedzője is, de Skóciában, Belgiumban, Indiában, valamint Dunaszerda helyen is edzősködött, a 2000-es évek közepén a Ferencváros vezetőedzője, illetve a magyar válogatott segédedzője volt. Szövetségi kapitányként Ugandában és Litvániában is dolgozott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, a román és magyar válogatott meccsein kívül több mérkőzést is lejátszottak tegnap este. Ezek eredményei: A-liga 1-es csoport Franciaország, Belgium 4-1 és Olaszország, Törökország 3-1. C-liga 2-es csoport Ciprus, Lettország 2-1 és Montenegró, Örményország 0-0. Ma este újabb meccseket játszanak az A-liga 3. csoportjában 3:45-től, Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország, a B-liga 1-es csoportjában Skócia, Szlovénia és Svájc, Észak-Macedónia mérkőzések lesznek. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrova támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Megnyílt a műjégpálya, jövő hét végéig lehet kérni a fűtés támogatást. Albániába szerződött László Csaba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot

0: I like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző

14 óra 20 perc, nézzük az időjárás jelenleg Székelyudvarhelyen. Kellemes októberünk van, a vénasszonyok nyara tombol ezen a héten, nem enged el bennünket a nyár, és mi sem akarjuk őt elengedni. 21 fokot lehet mérni jelenleg a városban, és képzeljétek, 23 fokot is mutatnak majd a hőmérők 3 óra vagy 4 óra magasságában, úgyhogy kellemes őszi délutánunk lesz. Éjszakára az igaz, hogy 4-5 fokot jeleznek a meteorológusok, de holnap aztán ismét 23 fok, és hogyha minden igaz, akkor csütörtökön 25 fok is lesz itt a térségben. Tombol az indián nyár, tombol még egy picit a nyár, kint nagyon jó idő van, aztán esténként, meg hajnalonként, kora reggelente eléggé lehűl a levegő hőmérséklete. Székelyudvarhely városa Facebook oldalán böngészem a friss infókat. Ugye itt a vízelvétellel kapcsolatban voltak a posztolások, meg információk, nem tudom, hogy sikerült-e ugye a Harvíznek, hogy. Itt néztem, hogy tegnap azt írták, hogy 13 óráig, hogyha a hiba helyének a beazonosítása és elhárítása rendben lesz és megtörténik, akkor lesz víz, viszont hogyha 13 óráig nem sikerül ez az elhárítás, ez a hiba elhárítás, akkor 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás, de szerintem megoldódott a probléma, mert fél három magasságában itt van víz a rádiónál, szóval akkor azt jelenti, hogy a város többi pontján is van víz. Ennyit a vízelvételről, ezt megúsztuk, nem kell nélkülözzük a vizet. Ma délután megyünk az aradi vértanúkra emlékezni a Városháza udvarán, és nagyjából ezeket posztoltak. Ja, meg a medve kérdés. Hát igen, Dávid Endre alpolgármester tett közzé egy jó hírt, erről is hozom az infókat. Megyünk a csúcs fele, Machine Mouse felvételével.

Fél három után 2 perccel itt vagyunk, megyünk tovább, és hozom az érdekességeket a medve témával kapcsolatban, mert hogy jó hírek voltak, vannak, a Városháza Facebook oldalán például meg is osztották Dávid Endre alpolgármester videóját, amit ma tett közzé Dávid Endre, és azt írta, hogy medve helyzet, egy fontos csatát megnyertünk, a kilövésekről egyeztettünk, medvének nincs helye a városban. Na nézzük a videót. Azt mondja a POZ alpolgármesterünk, hogy a medve kilövési kvótát már Nikusor Dán sem tudta tovább akadályozni, engedett a nyomásnak. Egy fontos harcot megnyertünk. A vadásztársulattal megállapodtunk, hogy 10 medvét lőnek ki Székely udvarhely közvetlen környékén, 5-öt még idén, és további 5-öt pedig tavasszal, de ez nem érinti a beavatkozási kvótát. Szóval, ha egy medve bejön a településre és veszélyt jelent, akkor külön beavatkozhatnak a vadásztársulattal, ehhez viszont egy dolog nélkülözhetetlen, mondja az alpolgármester, hogy időben tudniuk kell róla, hogy hol jár a medve, mert még mindig túl sokszor fordul elő, hogy csak későn érkezik a jelzés, amikor a medve már továbbállt. Ezért arra kér mindenkit, minden városlakot, hogyha medvét láttok, azonnal hívjátok a helyi rendőrséget, és ne fél óra múlva, ne pedig másnap, hanem rögtön azonnal tárcsázzátok. És minél hamarabb kapnak ők jelzést, annál gyorsabban tudnak majd beavatkozni. Mert hogy a medvének nincs helye a városban. Ez szuper jó hír, tehát 10-et ki fognak lőni, 10 medvét lőnek ki Székely udvarhely közvetlen környékén. Ennyivel kevesebb lesz. Hát 5-öt már idén, úgyhogy 5-tel kevesebbel találkozhatunk a városközpontban, vagy akár Székely udvarhely szélén is. Aztán lesz egy fontos tájékoztatás a vízellátásról. Pont most rakta ki Szakács Pál István polgármester. Hozom is hamarosan ezeket az infókat. Előtte megyünk tovább, egy picit esős dal következik ebben a szép napsütéses keddi délutánban. Vétek érkezik egy 2003-as felvétellel, Ének az esőben.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Megnyílt a műjégpálya, jövő hét végéig lehet kérni a fűtés támogatást. Albániába szerződött László Csaba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a fűtés támogatásra, amelyet november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítanak az alacsony jövedelmű háztartások számára. A támogatás a lakás fűtési költségeinek fedezéséhez nyújt segítséget, és az igényléshez a használt fűtési rendszertől függetlenül kérelmet kell benyújtani. Ehhez a család összetételére, jövedelmére és a fűtés módjára vonatkozó saját felelősségű nyilatkozatot is csatolni kell. A dokumentumokat személyesen vagy a lakószövetségen keresztül kell eljuttatni annak a településnek a polgármesteri hivatalához.

0: hivatalához, ahol az ingatlan található. Hulladékfogó rendszert helyeztek üzembe a Korondpatakon, Alsósófalván, a Sószoros fölötti szakaszon. A berendezés Romániában elsőként alkalmazott úszó hulladék összegyűjtésére szolgáló rendszer, amely a vízben sodródó, főként faanyagból származó hulladékot fogja fel. A vízügyi hatóság szerint a patak rendszeres takarítása már nem bizonyult elegendőnek a nagy mennyiségű hulladék eltávolítására. Az új rendszer még azelőtt megállítja a szemetet, hogy az tovább sodródna. A berendezést a Maros vízügyi igazgatóság saját forrásból vásárolta, működtetését pedig a Maros vízgyűjtő területére kidolgozott műszaki terv alapján végzik. Megnyílt a székelyudvarhelyi városi műjégpálya, amely hétköznapokon és hétvégén is nyitva fog tartani. A városháza tájékoztatása szerint hétfőtől csütörtökig 12 óra és 14 óra 50 perc között használhatja a nagyközönség a pályát, szerdán ezen kívül este fél 8 és fél 10 között is lehet korcsolyázni. Pénteken 12 és 14 óra 50 perc, illetve este 7 és 9 között tartanak nyílt pályát, a hétvégén pedig 12 és 14, 15 és 17, illetve 19 és 20 óra 50 perc között várják a korcsolyázókat. A belépői jegyek ára nem változott, gyerekeknek 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül. Albániában lett edző a székelyudvarhelyi László Csaba. A KFL Lazniás Kóder labdarúgó csapata 9-szeres albán bajnok és 8-szoros kupagyőztes, tavaly bronzérmes lett, de idén az első 5 fordulóban csak 2 pontot szerzett, utolsó helyen áll. A 62 éves labdarúgó edző legutóbb tavaly a Sepsio SK-nál dolgozott, korábban volt az FK Csíkszered a vezetőedzője is, de Skóciában, Belgiumban, Indiában, valamint Dunaszerdahelyen is edzősködött, a 2000-es évek közepén a Ferencváros vezetőedzője, illetve a magyar válogatott segédedzője volt. Szövetségi kapitányként Ugandában és Litvániában is dolgozott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, a román és magyar válogatott meccsein kívül több mérkőzést is lejátszottak tegnap este. Ezek eredményei: A-liga 1-es csoport Franciaország, Belgium 4-1 és Olaszország, Törökország 3-1. C-liga 2-es csoport Ciprus, Lettország 2-1 és Montenegró, Örményország 0-0. Ma este újabb meccseket játszanak az A-liga 3. csoportjában 3:45-től Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország, a B-liga 1-es csoportjában Skócia, Szlovénia és Svájc, Észak-Macedónia mérkőzések lesznek. Ma délután is napsütéses időjárás lesz, adáskörzetünkben a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás. Érdekességek, közérdekű információ.

Hozom a legnagyobb slágereket változatosan ebben az órában is, itt a Sztár délután negyedik órájában, október 6-án. Hát a vízellátásról van egy fontos tájékoztatás, kedves rádióhallgatók, városlakók, jó tudni, hogy most mi minden történik a városban ezzel kapcsolatban. A nyersvizet szállítók fővezetéke történt meghibásodás miatt Székelyudvarhelyen fokozatosan csökken a hálózat vízkészlete. A szolgáltató pedig folyamatosan dolgozik a hiba beazonosításán és kijavításán, tehát még mindig nincs meg a beazonosítás és a kijavítás. Jelenleg a Csalóka lakónegyedben már nincs víz, ezt rakta közzé Szakács Pál István polgármester fél órával ezelőtt. Hamarosan pedig vízszünetre kell számítani a magasabban fekvő város részekben is, elsősorban a Tábornegyedben, a Csereháton, valamint Szombatfalva magasabban fekvő részei. Ide beletartozik ugye az Orbán Balázs utca felső része, a Templom utca, a Lejtő utca, vagy Kadicsfalva magasabban fekvő részei. Itt is hamarosan vízszünetre kell számítani, ha már nincs vízszünet. És a város alacsonyabban fekvő részein, a Betlen negyedben és a Rákóczi negyedben például egyelőre várhatóan még néhány órán keresztül biztosított lesz a vízellátás. És kérje a városlakókat a polgármester, hogy mindenki a lehető legtakarékosabban bánjon a vízzel most a következő percekben, órákban, mert most csak a legszükségesebb mennyiséget szabad használni. Folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, és folyamatosan követi a városvezetés is a helyzetet. Amint lesz új információ, akkor tájékoztatni fognak bennünket. Köszönik a megértést, a türelmet és az együttműködést. Közben valaki már kommentben oda is írta, hogy már az alsó Betlen negyedben sincs víz, tehát most már ott sincs víz. Hamarosan az is lehet, hogy sehol nem lesz víz a következő pár órában, úgyhogy ezzel kell számolni. Jelenleg most ez a helyzet itt a vízellátással Székelyudvarhelyen, de türelmünk az van, úgyhogy nem háborgunk. Igaz? Ami itt történik, az itt is marad. Jetlag érkezik, és Eckük közös felvétele.

0: Szombathelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% hústisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak! Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson. Álláspontró.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

A két díva, Shakira és Beyoncé felvétele 3:30 van pontban. Most már a hírportálokon is jelen vannak a hírek, hogy jelentősen extrém vízfogyasztás a takarékossági felhívás után. Versenyt futnak az idővel Székelyudvarhelyen, mert hogy meghibásodás keletkezett a városban, és a nyersvizet szállító fővezetéken a nap folyamán korlátozásra lehet számítani. Sőt, ha nem sikerül időben megoldani a problémát, ugye akkor nem, hogy csak korlátozzák, hanem nem is lesz víz Székelyudvarhely több területén is. Gyorsan megnézzük ismét a polgármesterünk posztját, mert ott néhány perccel ezelőtt kommentelt már egy-két városlakó, hogy már a Betlen negyedben sincs víz. Lássuk, még valakik írtak-e, jeleztek-e? Na már 7 kommentnél tartunk. A szálloda környékén sincs már víz. Egy perccel ezelőtt írta az Ita, úgyhogy már a városközpontban sincs víz. Na, és most jött az info anyukámtól is, hogy otthon sincs víz, úgyhogy az 1. december utcában sincs víz. Valószínű, akkor már itt a rádiónál sincs víz a Rákóczi-Ferenc úton, de hamarosan ezt is megnézem. Nyilván egy csomóan érdeklődnek, hogy körülbelül mikor várható víz, mit lehet tudni, meddig tart a vízhiány. Viszont Szakács Pál István is közzétette, hogy egyelőre még nincsen pontos információ, de ahogy új információ jóval tud jelentkezni, akkor rögtön tájékoztatja a városlakókat, úgyhogy legyetek türelemmel és megértéssel. A kórház környékén sincs víz, írta Kovács Levente. Nincs. Aztán írta Kovács Dénes, hogy úgy tudom, hogy 2 csövön pumpálják a vizet víztározóba. Mind a 2 csővel gond van? Kérdezte a polgármestert. Ő pedig válaszolt, a kisebb vezeték működik, de az sajnos részfogyasztásra elegendő. Ennyit a hírről, most már sehol nincs víz szinte a városban, úgyhogy legyetek türelemmel. Paul McCartney felvétele és Kygo érkezik. Én ilyenkor azokra a szolgáltatókra gondolok, akiknek tényleg nagyon fontos a víz, mint például a fodrászat. Tehát, hogyha most jelenleg pont hajat kellene mosni, és utána megfesteni, vagy le kellene mosni a festéket, akkor mit csinálnak? Hát irány az üzlet, és akkor lehet venni, vásárolni szénsavmentes ásványvizet. Ennyi, ami tanácsként tud szolgálni.

0: Star Rádió. Érted?
1: Oh, yes.
0: Érted? A Star Rádió bemutatja.

Egy örök zöld sláger a 90-es évekből, maradunk 1998-ban, Mr. Rick érkezik. Retrozunk tovább, annyi, hogy magyar előadóval, és hát közben olvasom egyébként a hírportálon a legfontosabb információkat, híreket, amit közzétettek az elmúlt jó néhány percben. Azt ugye tudjuk most már, hogy feloszlatták a parlamentet, és előrehozott választások jönnek az egyik EU tagállamban. Megjelent a spanyol parlament felosztásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben kedden. Úgyhogy ott is történnek a dolgok a politikában. És Romániában itt az a helyzet, hogyha Lucán Niculescu meggyőzi a PSD-t, akkor jó eséllyel búcsút intünk a politikai válságnak. Hát az eddigi próbálkozók közül Niculescu a legkevésbé konfliktusos miniszterelnök jelölt, jó tárgyalási képességekkel rendelkezik, így akár sikeres is lehet, aminek mi nagyon örülnénk, ha eddig alapvetően a liberálisok ellenállásban bukott el a kormányalakítás, most a PSD okozhat problémákat, de végül létrejöhet egy politikusokból és technokratákból álló kabinet, ha a szociáldemokraták számára fontos intézkedések is a kormányprogram részei lesznek. Ismert román elemzőkkel mérlegelték a Niculescu kormány megalakulásának esélyeit a hírportálok, és igen, ha Niculescu meggyőzi a PSD-t, akkor tényleg jó esélyt látnak a felmérések alapján annak, hogy vége legyen a politikai válságnak. De a televízióban napról napra, óráról órára, sőt percről percre lehet pontosabb és részletesebb információkat nézni, látni, mert folyamatosan közvetítik, hogy mi minden történik Bukarestben, a parlamentben. Aztán valószínű, hogyha valaki érkezik hozzánk is a parlament részéről, szenátor vagy képviselő formájában, akkor ők is elmondják, hogy most mi lenne a jobb nekünk, mi lenne a jobb erdélyi magyaroknak, de egyelőre mi erre választ nem tudunk, mert még nincs végleges döntés sem. Azt viszont eldöntöttem, hogy Mr. Rick tart hozok, úgyhogy a reklámok előtt egy picit szállunk, csak szállunk a délutáni órákban, 3:45 után, 2 perccel.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro

Megnyílt a műjégpálya, jövő hét végéig lehet kérni a fűtés támogatást. Albániába szerződött László Csaba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a fűtés támogatásra, amelyet november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítanak az alacsony jövedelmű háztartások számára. A támogatás a lakás fűtési költségeinek fedezéséhez nyújt segítséget, és az igényléshez a használt fűtési rendszertől függetlenül kérelmet kell benyújtani. Ehhez a család összetételére, jövedelmére és a fűtés módjára vonatkozó saját felelősségű nyilatkozatot is csatolni kell. A dokumentumokat személyesen vagy a lakószövetségen keresztül kell eljuttatni annak a településnek a polgármesteri hivatalához, ahol az ingatlan található. Hulladékfogó rendszert helyeztek üzembe a Korondpatakon, Alsó-Sófalván, a Sószoros fölötti szakaszon. A berendezés Romániában elsőként alkalmazott úszó hulladék összegyűjtésére szolgáló rendszer, amely a vízben sodródó, főként faanyagból származó hulladékot fogja fel. A vízügyi hatóság szerint a patak rendszeres takarítása már nem bizonyult elegendőnek a nagy mennyiségű hulladék eltávolítására. Az új rendszer még azelőtt megállítja a szemetet, hogy az tovább sodródna. A berendezést a Maros vízügyi igazgatóság saját forrásból vásárolta, működtetését pedig a Maros vízgyűjtő területére kidolgozott műszaki terv alapján végzik. Megnyílt a székelyudvarhelyi városi műjégpálya, amely hétköznapokon és hétvégén is nyitva fog tartani. A városháza tájékoztatása szerint hétfőtől csütörtökig 12 óra és 14 óra 50 perc között használhatja a nagyközönség a pályát, szerdán ezen kívül este 8:30 és 9:30 között is lehet korcsolyázni. Pénteken 12 és 14 óra 50 perc, illetve este 7 és 9 között tartanak nyílt pályát, a hétvégén pedig 12 és 14, 15 és 17, illetve 19 és 20 óra 50 perc között várják a korcsolyázókat. A belépő jegyek ára nem változott, gyerekeknek 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül. Albániában letedzi a székely

0: Várhelyi László Csaba, a KFL Vlazniás Kóder labdarúgó csapata 9-szeres albán bajnok és 8-szoros kupagyőztes, tavaly bronzérmes lett, de idén az első 5 fordulóban csak 2 pontot szerzett, utolsó helyen áll. A 62 éves labdarúgó edző legutóbb tavaly a Sepsio SK-nál dolgozott, korábban volt az FK Csíkszered a vezetőedzője is, de Skóciában, Belgiumban, Indiában, valamint Dunaszerda helyen is edzősködött, a 2000-es évek közepén a Ferencváros vezetőedzője, illetve a magyar válogatott segédedzője volt. Szövetségi kapitányként Ugandában és Litvániában is dolgozott. Folytatódott a labdarúgó Nemzetek Ligája, a román és magyar válogatott meccsein kívül több mérkőzést is lejátszottak tegnap este. Ezek eredményei: A-liga 1-es csoport Franciaország-Belgium 4-1 és Olaszország-Törökország 3-1. C-liga 2-es csoport Ciprus-Lettország 2-1 és Montenegró-Örményország 0-0. Ma este újabb meccseket játszanak az A-liga 3. csoportjában 3:45-től Horvátország-Spanyolország és Anglia-Csehország, a B-liga 1-es csoportjában Skócia-Szlovénia és Svájc-Észak-Macedónia mérkőzések lesznek. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek,

0: Music. Star Reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
0: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió.
9: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hát beléptünk a Star délután utolsó órájába. 4:05 múlt most már egy perccel. Október 6-a van. Ma emlékezünk a 13 aradi vértanúra. Ez alkalomból 18 órától pedig egy megemlékezés lesz, mint esemény a Városháza udvarán, szóval mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak, október 6-a. Közben pedig a híradóban is hallhattátok azt, hogy indul a szezon az udvarhelyi jégpályán. Vagy ha van kedvetek, akkor már is léphettek a jégre, hiszen hétvégére már el is készült a Székely udvarhelyi műjégpálya, és szombaton egy bajnoki mérkőzéssel be is indult már a korcsolya szezon. Aznap este már a nagy közönség előtt is kinyíltak a kapuk múlt szombaton a tavalyhoz képest változatlan árakkal. Gyermekeknek 10 lej, felnőtteknek pedig 15 lej lesz a belépő. És várják a korcsolyázókat. Habár elég fura elképzelni azt, hogy kint még félig nyár van, 23-24 fok, meg csütörtökön 25, és közben bent korcsolyázol. Ez úgy nekem valahogy nem megy. A Jégpálya udvarhely Facebook oldalon a közkorcsolyázás programját is megtaláljátok. Naponta kínálnak nyílt pályát a kora délutáni idősávban, hétvégén pedig délután is, és esti korcsolyázásra is van lehetőség, például szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap. De gyorsan be is írom, hogy műjégpálya Székely udvarhely, mert egyébként őket így találjátok meg Facebookon, műjégpálya udvarhely. Udvarhely műjégpálya. Jégpálya udvarhely. Itt van. És minden évben felszokták tenni a táblázatot, amiből kiderül, hogy milyen a program. Meccsen már ugye le van tesztelve a jég, és következik a nyílt pályás tesztelés is. Nem tudom, valaki volt-e korcsolyázni hétvége óta, de az biztos, hogy mindenkit nagy szeretettel várnak már. Hétfőn tehát korcsolyázni lehet 12 és 15 óra között, vagyis kora délután. Kedden szintén 12 és 3 óra között, szerdán ugyancsak 12 és 3 óra között, viszont este 7:30-tól egészen 9:30-ig nyitva van a pálya, és várja korcsolyázni vágyókat. Csütörtökön marad a 12-től 3 óráig program, ami pedig a pénteket és a hétvégét jelenti. Pénteken marad 12-től 3-ig, valamint este 7-től 9-ig a nyílt pálya. Szombaton és vasárnap pedig több alkalommal lehet korcsolyázni, 12 és 14 óra között, 15 és 17 óra között, valamint este 19 és 21 óra között. Tehát háromszor is lehetőség van arra, hogy becsusszanjunk a jégre itt Székely udvarhelyen. Na, úgyhogy lehet menni korcsolyázni, minden esetre le lehet porolni már a korcsolyákat, meg lehet élezni őket, és ha nincs, akkor ott majd kölcsönözni is lehet. El sem hiszem, hogy erről beszélünk, hogy korcsolya szezon van, de igen, a jégpálya udvarhely az megnyitotta kapuit, és mindenkit szeretettel várnak. Megyünk a naplementébe. Robin Schulz és Thomson felvétele érkezik.

rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: A rajongóknak is mi szólunk.
1: 5:30 pontban. Jó utat kívánunk mindenkinek, aki hazafele tart a suliból, a munkából, az oviból. Közlekedési információkat még gyorsan a következő percekben írhattok SMS-ben a 0757-5751-71-es telefonszámunkra. Meg egyébként balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Unique True felvétel a 90-es évekből, aztán a 80-as évekbe is visszarepülünk, egy pici retrózás még így az utolsó fél órába, azt hiszem, hogy bele is fér így 5:30 után egy perccel érkezik az a dal, amely a 90-es éveket eléggé meghatározta.

Azt hiszem, hogy jól esik ez a retro. A retro hangulat, a nosztalgia. Így kedd délután 16 óra 42 perckor is. Hozok akkor egy magyar örökzöldet a 90-es évekből, hogyha már hallgattunk három külföldi, valamint angol dalt Sabrinától, Unique Two-tól és Shiny Tame-től, akkor itt lesz a Carpe Diem is a következő percekben. Ha álomhajóval nem is, de autóval, ha megyünk hazafele, akkor vezetés mellé jól jön.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízható.

a legsikeresebb dala Luis Capaldinak, ez egy remix 2022-es változatban. A sztár délutánhoz érkeztünk, de annak is a végére, ugye most már 16 óra 51 perc, hamarosan jönnek a hírek, előtte itt lesz Gábri Ponta, Sampaul és Nati Natasha, ezzel köszönök el. Kozma Orsitól is hallgatunk egy dalt, legközelebb pedig holnap hozom az újabb sztár délutánt és a legnagyobb slágereket változatosan itt a 100.8-on. Kívánok mindenkinek kellemes hétvégét, vagyis hétvégét, hát még csak a hét második napjánál tartunk. Na jó lenne, hogyha már így kedden azt mondanám, hogy kellemes hétvégét, mert akkor azt jelenteni, hogy én is elmentem szabadságra. Na de, kívánok kellemes délutánt egyelőre. Aztán holnap fogok kívánni szép szerdát, majd utána jöhet a hétvégére való jó kívánság is. Egyelőre még a hét elején járunk, de olyan gyorsan eltelik, hogy van, akinek már az esze ott jár a hétvégénél, mint például nekem. Szóval jó délutánt és jó utakat, balesetmentes közlekedést és kitartást a munkához. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

Megnyílt a műjégpálya, jövő hét végéig lehet kérni a fűtés támogatást. Albániába szerződött László Csaba. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Október 15-éig lehet benyújtani a kérelmeket a fűtés támogatásra, amelyet november 1-e és jövő év március 31-e között folyósítanak az alacsony jövedelmű háztartások számára. A támogatás a lakás fűtési költségeinek fedezéséhez nyújt segítséget, és az igényléshez a használt fűtési rendszertől függetlenül kérelmet kell benyújtani. Ehhez a család összetételére, jövedelmére és a fűtés módjára vonatkozó saját felelősségű nyilatkozatot is csatolni kell. A dokumentumokat személyesen vagy a lakószövetségen keresztül kell eljuttatni annak a településnek a polgármesteri hivatalához, ahol az ingatlan található. Hulladékfogó rendszert helyeztek üzembe a Korondpatakon, Alsósófalván, a Sószoros fölötti szakaszon. A berendezés Romániában elsőként alkalmazott úszó hulladék összegyűjtésére szolgáló rendszer, amely a vízben sodródó, főként faanyagból származó hulladékot fogja fel. A vízügyi hatóság szerint a patak rendszeres takarítása már nem bizonyult elegendőnek a nagy mennyiségű hulladék eltávolítására. Az új rendszer még azelőtt megállítja a szemetet, hogy az tovább sodródna. A berendezést a Maros Vízügyi Igazgatóság saját forrásból vásárolta, működtetését pedig a Maros Vízgyűjtő területére kidolgozott műszaki terv alapján végzik. Megnyílt a székelyudvarhelyi városi műjégpálya, amely hétköznapokon és hétvégén is nyitva fog tartani. A városháza tájékoztatása szerint hétfőtől csütörtökig 12 óra és 14 óra 50 perc között használhatja a nagyközönség a pályát, szerdán ezen kívül este 7:30 és 9:30 között is lehet korcsolyázni. Pénteken 12 és 14 óra 50 perc, illetve este 7 és 9 között tartanak nyílt pályát, a hétvégén pedig 12 és 14, 15 és 17, illetve 19 és 20 óra 50 perc között várják a korcsolyázókat. A belépő jegyek ára nem változott, gyerekeknek 10, felnőtteknek 15 lejbe kerül. Albániában lett edző a székelyudvarhelyi László Csaba. A KFL Lazniás Kóder labdarúgó csapata 9-szeres albán bajnok és 8-szoros kupagyőztes, tavaly bronzérmes lett, de idén az első 5 fordulóban csak 2 pontot szerzett, utolsó helyen áll. A 62 éves labdarúgó edző legutóbb tavaly a Sepsio SK-nál dolgozott, korábban volt az FK Csíkszered a vezetőedzője is, de Skóciában, Belgiumban, Indiában, valamint Dunaszerda helyen is edzősködött, a 2000-es évek közepén a Ferencváros vezetőedzője, illetve a magyar válogatott segédedzője volt. Szövetségi kapitányként

0: Ugandában és Litvániában is dolgozott. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, a román és magyar válogatott meccsein kívül több mérkőzést is lejátszottak tegnap este. Ezek eredményei: A-liga 1-es csoport Franciaország Belgium 4-1 és Olaszország Törökország 3-1, C-liga 2-es csoport Ciprus Lettország 2-1 és Montenegró Örményország 0-0. Ma este újabb meccseket játszanak az A-liga 3. csoportjában 3:45-től Horvátország, Spanyolország és Anglia Csehország, a B-liga 1-es csoportjában Skócia-Szlovénia és Svájc-Észak-Macedónia mérkőzések lesznek. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.

kártyuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Álláspontró.
7: Figyelem, akció!
8: Ha bútor, akkor rózsaszín.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallotta.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: 6 napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Girosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontró.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
7: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
17: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
18: A
12: A bérléséről érdeklődjön 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
18: Reklámot hallott.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: said
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperul érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
4: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
5: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.